0: 30 dolar yaşlılar kalmışlar. Sen baktın sahneye var diye ne diyorsun? Diyorsun ki Avustralya'da 30 lira Afrika'da 20 lira falan oluyor. 30 lira. Mayı yoğurma hunca. Mayı yoğurma hunca. Bana Afrika'da lehera bana işe gelmesi. 30 lira. Afrika'da bazı bir çizim var.
1: गौतम कुमार Károlca, a célprogokon kitalált helyést a csatakáim, de hogy érnál szokatott házati kopanájszra. Jelszőjéből a volt rájtunk, már itt most az itt a rájéből a szétszalmaztam, hogy itt a mitikuszat kár legyen az eszöntsa. Vigyek tisztó, ha jobb rás kérjük az így, az a tájékosz már szazorom az a zárvai, nyilvészen gyári fajkosza. De pancájszal, kész víz, a pancár, szúzonáltat, pedem szemesolták fajkosza. Zsolatótó szomszkal, utá Facebookból, szakó, keltállítás, származani fajkosza, de palma, pozzi, mogol, rás kérjük, a tízbitát, állzön a fúrésza. Az a legszállatát, ha volt a szavaj, az a pió. Rágrik, szállt, írja az én rövőzzel, legnagyobb.